de Moçambique. Irikumupa, Maverekete Ondimi Uchindau. Rádio Moçambique. Irikumupa, Maverekete Ondimi Uchindau.